0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Йодин FM.
2: Як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 91 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Ajándék a teritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hálás szívvel jövünk ma reggel is hozzád, őszinte vágyakozással, hogy te szólj, te jelenlétedben érthessük a te akaratodat, hogy a te vezetésed határozzon meg a mai nap is minket. Szeretnénk, Urunk, rád figyelni is, és szeretnénk, hogyha kedvesek lennének előtted mindazok a lépések, dolgok, amelyek a mai napunkat is meghatározzák. De tudjuk, hogy ha nem te tanácsolsz, ha nem te jársz előttünk, ha nem rád tekintünk, akkor azok nem lesznek kedvessé. Kérünk hát, így vezess mai reggel a te szavadat, szólaltast közöttünk, engedd, hogy értsük és elfogadjuk azt. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből, az első 7 versből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Pál, Krisztus Jézusnak fogja, és Timóteus, az atyafi, Filemonnak, ami szeretett munkatársunknak, és Appiának, a szeretetnek, Archipusznak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban. Mert hallom a te szeretetedet és a ma te hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányába. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében minden bennetek levő jónak megismerése által. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámítottak te általad, atyámfia. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy nagyon rövid levele a Szentírásnak, ez a Filemonhoz írt levél, mindössze egyetlen egy fejezet, mégis egy egészen más oldalát ismerhetjük meg Pálnak, ismerhetjük meg az akkori keresztjén embernek, vagy hadd mondjam azt, hogy az akkori első gyülekezeteknek az életét. Maga a levélnek az apropója az az, hogy Pál apostol éppen fogságban van, egy börtöncellában, és mellette van egy másik börtönlakó, aki halva a bizonyságtételt megtér, és így Pál közvetlen testvérévé, munkatársává válik. És ez az ember, aki ott van Pál apostol mellett, miután megtér, azt nem árulja el a Szentírás, hogy neki okoz-e lelkiismereti furdalást, vagy pedig Pál tudomást szerezve arról, hogy honnan jött, ezért küldi vissza Filemonhoz Onézimuszt, vagy pedig valóban Onézimuszban, miután megismerte az élő Istent, úgy egyre inkább erőteljesebben ott van az, hogy van egy rendezetlen múltam, egy rendezetlen dolog mögöttem. Tehát a levélnek a szereplői, Pál, aki írja a levelet, Timóteussal azt mondja együtt, aztán a levelet írja Filemonnak, akiről azt olvassuk, hogy Kolosséban egy gyülekezetnek a házigazdája, vezetője, ezt nem árulja el pontosan a Szentírás, mindössze azt látjuk, hogy Kolosséban van egy család, akinél vannak az istentiszteletek, és ez pedig Filemon. És ezért a köszöntésében Pál köszönti Filemont, köszönti a feleségét, Appiát, és köszönti, bár ezen a biblia kutatók vitatkoznak, hogy ez az Archippus, ez az ottani gyülekezetnek a világi gondnoka, a világi vezetője, vagy pedig a fia Filemonnak. Én inkább afelé hajlok, hogy Archippus tulajdonképpen Appia és Filemonnak a fia. Nem tudom, mennyire ismerjük, van egy könyv, amelynek az a címe, hogy Onésimus, és ott nagyon érdekes módon, bár valóban nem történelmi hitelességnek megfelelően, de sok mindenre rávilágít, hogy mi is történt ebben a családban, vagy ki is ez a Filemon, ki ez az Onésimus, ki ez az Appia. De visszatérve az ige szakaszunkhoz, megismerhetünk belőle először is azt, hogy általában, hogyha Pál apostol levelet ír, ha megnézzük a többi levelet, akkor azt látjuk, hogy meglévő gyülekezeteket szólítja meg, mint apostol, mint küldött, mint szolga, így is nevezi magát, és az ottani gyülekezeteknek a különböző kihívásai, gyülekezeti életnek a kérdéseire tulajdonképpen választ. Nézzük meg az Efézusi levelet, Korintusi gyülekezetet, Galata gyülekezetet. Tehát minden esetben van gyülekezeti életnek különböző kihívása, kérdése, rendezetlen kapcsolat, és ezekre ad választ, útmutatást, isteni vezetést. Na, ez a levél viszont nem a gyülekezeti élettel foglalkozik direkt módon, de indirekt módon a gyülekezettel. És itt az első üzenetet szeretném kiemelni. Gyülekezetben egy embernek a személyes hitbeli élete az egész gyülekezetnek a kérdése, egész gyülekezetre kiható kérdés. Az, ami Onésimus, Filemon kettejük között rendezetlen, indulatok, harag, jogos, jogtalan, ennek mindenféleképpen következménye van az egész háza népére, Filemonnak, az egész gyülekezetre. És ezt sokszor mi elfelejtjük, és megpróbáljuk így leválasztani, szétválasztani egy közösségi életet, mondván azt, hogy a gyülekezet, sokfélék vagyunk, sokan beleférünk, sok minden belefér, de nagyon keveset beszélünk arról, hogy nem véletlen Istennek a gondolataiban, Jézus Krisztus gondolataiban a gyülekezet az Krisztus teste. És akár tetszik, akár nem, a test összekapcsolódik, egymásra hatással van. És az, ami Onésimusszal történik, az, ami Filemonnal történik, minden gyülekezeti tagra kihat. Az, ami ebben a gyülekezetben XY-nal történik, mindenféleképpen kihat. Következménye van, hatása van. Nem beszélve arról, nagyon egyszerű értelmezésről, hogy ha egy gyülekezet közösségében, Isten népének a közösségében két ember durván összeütközik, csak gondoljunk bele, hogy annak mindenféleképpen van következménye, van hatása. Tehát ez az, ami a tartalma tulajdonképpen ennek a gyülekezetnek, amit még tudunk valamennyire erről a két emberről, Filemonról és Onésimusról, az, hogy Onésimus rabszolgája volt Filemonnak. Nem tudni, hogy megtérése előtt vagy megtérése után szökik el Onésimus. Minden esetre sikerül neki. Úgy tartják, hogy abban az időben nagyon nagy volt a rabszolga szökés. A rabszolgáknak minimum 30-40%-a próbálkozott azzal, hogy az adott rabszolgatartótól megszökjön, urától megszökjön. És azt látjuk, hogy Onésimusnak sikerül, ő azon kevesek közé tartozik, mert hogy a 40%-nak csak mindössze a 10%-ának sikerült elszöknie, és eltűnnie tulajdonképpen. Maga Onésimus tehát elszökik, bizonyára különböző utakat jár meg, de az, hogy Pál apostollal találkozik, kiderül, hogy bizonyára megfogták. és börtöncellába kerül. Oda kerül tulajdonképpen, ahol Pál van. És ez is egy nagyon elgondolkodtató, és talán üzenet is lehet a mai napra nézve, hogy az Isten kezében azok az utak, amelyek a mi magunk feje után, a magunk kényelme, komfortja vagy elképzelése alapján történnek, és nekiindulunk, és azt gondoljuk, hogy nekem ez a legjobb, hogy az Isten kezében ezek is áldássá tudnak formálódni. És ez egy nagy titok. Miért pont akkor? Miért pont Pál apostol cellájába kerül? És nem beszélve arról, amit nagyon jól tudunk, hogy miért pont akkor hallja meg az Isten szavát? Hányszor van, hogy mondjuk, halljuk, de igazából nem érint, nincs súlya, nincs következménye. Tehát itt van ez Onézimus, aki elmenekül, és közben megismeri az élő Istent. És akkor itt van egy gyülekezet, ez a Filemon, aki rabszolgatartó ráadásul, akinél odahaza van tulajdonképpen a gyülekezeti élet, nála van az Isten tisztelet, az ő házában, megnyitotta a házát erre, és a kérdés az, hogy keresztény közösségként, gyülekezetként minden napjaikat élve, eltekintve azoktól a személyes kihívásoktól, harcoktól, amik egy gyülekezet életét meghatározzák, itt van most egy személyes jellegű kérdés. Érdekes dolog ezzel belegondolni, hogy vannak a gyülekezetnek bizonyára ott is különböző kérdései, kihívásai. És bizonyára Filemon, mint vezetője ennek a gyülekezetnek, bizonyára igyekszik Istenre figyelve elkérni és vezetni a gyülekezetet. De mi van akkor, amikor személyes érintettség van? Amikor családodban történik valami, és személyes érintettséged van. Az, amikor keresztény testvérednél történik valami, akkor van róla véleményed, esetleg van szavad hozzá, de mi van akkor, amikor személyes érintettségem van? Milyen könnyen felmentjük magunkat, igazat adunk magunknak. Jogosan mondhatná itt Filemon azt, hogy a kor szokása szerint, mivel ilyen nagy a szolgáknak a menekülése, ezért mondhatná azt, hogy kivégeztetem. Ahogy nagyon sok embert kivégeztettek. Vagy tehetné azt, amit ekkor egyértelműen mindenki tett, egy ilyen szökött rabszolgánál, egy tüzes valamivel homlokára vagy vállára égették azt, hogy szökött rabszolga. Tehát engedhetne annak, ami az akkori szokás. Rend. Tehetné azt, amit mindenki más. És nem tudjuk, hogyha Pál apostol nem ír levelet, akkor tette volna, vagy nem. Vagy már áll annyira hitben Istennel való kapcsolatában, hogy túl tudott lépni a társadalmi korlátokon. Mert azért nehéz nekünk ezt így elképzelnünk, hogy itt, amiről ír, hogy itt van ez a Filemon és családja úrként és rabszolgatartóként, és ott vannak a rabszolgák, akik aztán bizonyára vannak közöttük, akik keresztyénné válnak. Mit tehet, vagy hogy élik meg azt, hogy ez a társadalmi státuszbeli különbség ott van köztük? Nem könnyű kérdés. Nekünk talán már igazából lehetne azt mondani, hogy annyira távoli, hogy nem is értsük. De talán, hogy egy kicsit jobban közelebb hozzuk magunkhoz, gondoljunk bele azt, hogy egy gyülekezetben hogy tekintünk egy társadalom által kiemelt, elismert ember és egy hajléktalan között. Hogy viszonyulunk gyülekezetként? Ha

magatartó, még hogyha nem is volt annyira embertelen, akkor is volt egy bizonyos rend, amiben kimondatlanul megkövetelte a státusz, hogy viszonyuljon a rabszolgához. És sokan szemére vetik a Szentírásnak, vagy az Istennek, hogy akár Isten fia, akár az apostolok, hogy lehetséges, hogy nem emelték fel szavukat a rabszolgatartás ellen. Sőt, tényként kezeli, sőt, sokszor még igazolja, és valóban mai viszonyulásainkban, nagy demokráciában, tehát ez kicsit olyan elfogadhatatlan, meg érthetetlen. Mégis más oldalról megközelítve, csak gondoljunk ebbe bele, kedves testvérek, micsoda forradalmi és micsoda szembemenés, hogy van egy társadalmi keret, ami mindenkinek egyértelmű, amiben nem kérdőjeleződik meg, hogy egyik rabszolgatartó, másik rabszolga. A személyes viszonyok megkérdőjelezhetők, vagy az embertelenségek megkérdőjelezhetőek, de ezek a státuszfelépítés, ez teljesen elfogadott. És ebbe belemondja azt Pál, hogy más a helyzet, hogyha úrként, rabszolgaként megismered az élő Istent. Nem forradalmi ez. Csak gondoljunk bele egy római állampolgárnak ezt hallani, hogy onnantól kezdve, hogy én keresztjén vagyok, hát másképp kell viszonyuljak a rabszolgákhoz. Amikor az volt a gondolat, hogy a rabszolga az nem is ember, az egy állat. Azt teszek vele, amit akarok. Eljátszva a gondolattal, és talán kicsit morbid, de ha változna a társadalom, és a házi állataink, például egy kutya, társadalmilag azt követelné meg, hogy innentől kezdve tekintsek rá úgy, mint egy olyan valamire, valakire, akinek joga van. Nem állunk ettől messze. És menjünk el nyugatra, vagy Amerikába, épp a svájci gyülekezetek látogatásában hallottam, hogy az egyik család, idős házaspár, micsoda pénzeket költ arra, hogy a kutyájuk az leukémiás, és különböző kezelések, mindenféle operációk, amik brutális összegekbe kerülve mindent elkövetnek a kutyáért. Ha ezt a kapcsolatot látom, akkor azt mondom, hogy több joga van annak a kutyának, mint Svájcban élő nagyon sok embernek. Tehát nem állunk mi ettől messze. De mégis, ha ez gondolattal eljátszunk, valamennyire érezteti az, hogy mi történik itt, abban a társadalmi felépítésben, amiben Pál és a rabszolgák vannak, vagy Filemon és rabszolgák. Hogy mennyire újszerű, mennyire elfogadhatatlan az, amit itt Pál Onézimusszal kapcsolatosan kér Filemontól. Nem beszélve arról, hogyha igaz, akkor Onézimus, amikor elmenekül, akkor meg is lopja a gazdáját. Vagy akár ez a könyv, ami erről az emberről szól, ott rámutat arra, hogy Archipusz, aki fia Filemonnak, ő rá van bízva, mert fogyatékos, talán ő miatta lett éppen fogyatékos, és ott hagyja fogyatékosan Filemonnak a fiát. Lehet ezeket bonyolítani, és lehetnek az élet nagyon megdöbbentő helyzeteket tud diktálni, de bizonyára Pálnak ezen szavai sejtetik azt, hogy Filemonban jogosan lehetnek nagyon erős indulatok Onézimus irányába. És akkor itt még beszéljünk egy kicsit Onézimusról. Elmenekül. Akár keresztjén volt Filemon, akár nem. Ő elmenekül. Elmegy,

0: és találkozik az Istennel, megtér. Ilyen helyzetben, hogyha megtér egy ember, nem minden esetben beszél azokról a bűnökről, amik megtérés előtt történtek. Mennyi rejtett bűn van, amit nem vállalunk fel, amiről nem beszélünk. Onézimus Pál apostol mellett megtér. Vajon Pál apostol honnan tudott arról, hogy van itt a múltban valami rendezetlen dolog Onézimusnál? Van egy őszinte bűnvallás. Az Istennel való találkozás, bármennyire titkoljuk, Isten munkája az, hogy a múltban lévő dolgok megjelennek. És erre mindig van különböző reakciónk, vagy az, hogy még jobban eltemetjük, vagy kiömlik belőlünk. És bizonyára itt Onézimus, amikor meghallja azt, hogy ebben a félelmetes állapotában az Isten szereti és megváltotta, akkor kiömlik belőle mindaz, ami ott van a múltban. És akkor innentől kezdve jön a nagy kérdés, kimondtam, elmondtam, de mi lesz most? Mint testvérként ismeri meg Pált. Remélhet egy szeretetteljes viszonyulást. De mind a ketten börtönbe vannak. És mivel elkészül ez a levél, ebből kiderül, hogy Onézimus hamarabb mehet ki. Mi van tovább? Mondhatta volna azt Pálnak, hogy nagy az Isten kegyelme, hogy az én futásomban Isten megállított, innentől kezdve becsületes, istenfélő ember leszek, és élek Kolosséban, élek nem tudom hol. De nem, ebben a beszélgetésben kiderül az, hogy neki vissza kell mennie. És mint megtért ember, azzal kell szembesüljek, hogy emberileg mi vár rám, ha visszamegyek. Egyrészt útközben kiderülhet bármilyen hatósággal való találkozás által, hogy én szökött rabszolga vagyok, aminek már súlyos következménye van. De ha nem, és eljutok Filemon házáig, a felgyülemlett tapasztalatok, amik ott vannak Filemonban, indulatban, haragban, vajon mit vált ki belőle, hogyha meglát engem? Azért gondoljunk bele, hogy Onézimusnak is így egy hitharca van rögtön onnantól kezdve, hogy ő megismert az élő Istent. Egyértelmű, vissza kell menjek, vissza kell menjek. De ha visszamegyek, akkor mi történik? És itt állhatunk meg, és helyezhetjük oda az életünket az ige mérlegére, hogy sokszor vagyunk ilyen helyzetben tulajdonképpen, hogy átgondolva a következő lépéseket, lehetőségeket, amik előttünk vannak, emberileg jogosan jönnek elő aggodalmak. Csak egy dologról feledkezünk el, és ezt hadd húzzam ma reggel különösen alá. Ha Isten volt olyan kegyelmes, hogy ebben a helyzetében megszólította Onézimust, akkor ne lenne olyan kegyelmes, hogy előtte jár, készíti a találkozást, készíti a holnapot és a jövőt. Itt bicsaklik meg nagyon sokszor a mi hitünk. Odáig eljutunk, hogy kegyelmes az Isten, hogy megszólított, közel jött, eddig cselekedett, de miért lenne kegyelmes előttem? Miért csak múltban lenne kegyelmes az Isten? És valahol jó ezt látni, kedves testvérek, hogy Onézimus elindul. Minden emberi kétség ellenére elindul. De még egy néhány mondatot arról, hogy mire hívja fel Pál a figyelmet. Érdekes megvizsgálni a Szentírásban, hogy amikor megszólít valakit vagy a gyülekezetet, akkor először is hogy mutatkozik be, vagy hogy hivatkozik önmagára. Itt azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak szolgálja. Ennek is súlya van. Miért ezt mondja? Miért nem azt mondja, Filemon, Jézus Krisztus apostolaként szólok hozzád. Sőt, az egész hangvétele a levélnek arról beszél, hogy nem fentről lefelé szólok, utasítok, hanem lentről felfelé kérlek. Kérlek. Egyszer-egyszer megjegyzi, hogy tehetném, de inkább kérlek. Aztán másik fontos dolog, hogy Filemont szólítja meg, de a megszólításban a levél bár Filemonnak szól, de nem feledkezik el arról, hogy Filemonnak van egy felesége is. És egy ilyen helyzetben fontos a feleség megszólítása is. Miért? Mert lehet a feleségnek saját véleménye erőteljesen. Hogy engedheted ezt meg? És talán ismerjük ezeket a különböző megjegyzéseket. Viszont itt, hogy megszólítja apját is, érezheti apja is megszólítva önmagát, mint Krisztus szolgálja. Szólítja meg. És Archipusz is bizonyára valamilyen formában érintett volt. Mindannyiuknak kell, akik érintve vannak ebben a kérdésben, mindannyiuknak kell hallaniuk a nevüket. Én hozzám szól Pál, én hozzám szól az Úr. Mire hivatkozik itt Pál? Azt mondja, az Isten szeretete ott van bennetek. Ez nem kérdés. Hálát adok, imádkozom is azért, ahogy a szeretetet gyakoroljátok, ahogy megnyitottátok a házatokat. De, amit igazán kérek, az az, hogy mert hallom a te szeretetedet, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen Krisztus ügyében. Tehát arra kéri, hogy hitedben való közösség. Tehát a hitednek a kapcsolata, a közössége hatékony legyen. Kiderül ebből, hogy emberi kapcsolatainkban hitből fakadóan vannak nem hatékony kapcsolatok, ami nem hordozza magában azt a lehetőséget, hogy egymás számára áldássá, testvéré válunk. És itt Pálnak ez a kérése, hogy a hited által való kapcsolatodban, most jelen esetben Onézimusszal, hatékony lehessen. Ennek az a feltétele, hogy úgy tekints rá, mint testvére. Ne a külső státuszra tekints, hogy rabszolga, te pedig úr, hanem hited, közösség, ő hite, veled való közössége. Hát hadd legyen ez utolsó gondolatként aláhozva mai napra, hogy bármilyen kialakult képeink vannak egymásról emberi kapcsolatainkban, engedjük, hogy az Isten hathatóssá tegye a hitből fakadó kapcsolatainkat. Hatékonnyá tegye. Kívánom, hogy így legyen. Drága Urunk, először is hadd adjunk azért hálát, hogy az ilyen személyes jellegű megszólításban, hangvételben, amit a Filemon levele is közvetít, ebben felfedezhetjük azt, hogy mennyire fontos te számodra, Urunk, ez a személyes megszólítás, és mennyire fontos ez ránk nézve, akár mai reggel is, akik itt állunk előtted, hallgatunk téged, hogy személyesen szólítasz. De köszönjük, hogy ebben a személyes megszólításban azt is megérthetjük, hogy hogyan kapcsolódik össze a személyes megszólítás után a közösség. Hálászívvel köszönjük meg, hogy a Filemon megszólításában láthatjuk azt is, hogy mindez történik a gyülekezetért, a gyülekezetre nézve. Kérünk, Urunk, engedd így látni magunkat e mai nap. Engedd, hogy a te szereteted áradhasson rajtunk keresztül, hogy emberi kapcsolatainkban a tőled kapott hit hatékonnyá legyen. Kérünk, tekints így ránk e mai nap a te áldásaidban. És Urunk, egy gyülekezet közösségében most hadd boruljunk eléd egy fiatal emberért, aki műtétre vár, könyörülj rajta. Sokszor nem értjük, hogy miért engedsz nehéz utakat, de oly jó rádöbbenni arra, hogy minden áldássá lehet, a te dicsőségedet szolgálhatja. Urunk, így könyörgünk a szeretteiért. Hadd tudjanak így rátekinteni erre a helyzetre, és őszinte alázattal hadd tudják oda tenni a te kezedbe. Add a te békességedet, és a kedves előtted akkor dicsőítsd meg magad abban, hogy felépül és gyógyulást engedsz számára. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A FIFA lemondott arról a tervéről, hogy a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek adja el. A döntés az UEFA határozott tiltakozás és nyomások után született, miután az Európai Szövetség jelezte, mind az 55 Európai Futballszövetség egységesen elutasította az ötletet. Az UEFA hangsúlyozta, hogy a futballt nem szabad ilyen jellegű üzleti tranzakciók tárgyává tenni. A szervezet egyúttal bírálta a FIFA elnökét Gianni Infantinót is, amiért a kezdeményezés elkészítése során nem volt kellően átlátható. Az UEFA szerint a FIFA-nak nem külső befektetőket kellene keresnie, hanem saját tartalékaiból kellene finanszíroznia a FIFA Forward fejlesztési programot. FIFA відмовилась від плану продати приватним інвесторам частину комерційних прав на чемпіонат світу. Рішення ухвалили після різкого протесту УЄФА, який заявив, що всі європейські федерації одностайно виступили проти цієї ідеї. УЄФА наголосили, футбол не можна перетворювати на об'єкт таких комерційних угод. Європейська асоціація також розкритикувала президента FIFA Джані Інфантіно за брак відкритості під час просування ініціативи. УЄФА пропонує спрямувати частину резервів FIFA на програму розвитку FIFA Forward, а не шукати зовнішніх investorів. Az összes jegy elkelt Zinedine Zidane első hazai mérkőzésére, amelyet a francia válogatott szövetségi kapitányaként vezet majd. A jegyek kevesebb, mint egy nap alatt fogytak el. Zidane első hazai meccse az Olaszország elleni Nemzetek Ligája találkozó lesz, amelyet október 2-án rendeznek Párizsban, a Stade de France-ban. Mind a 80 ezer hely elkelt, a francia válogatottat július végén vett át, Didier Deschamps-ot váltva, aki 14 éven át irányította a csapatot. Huszik vötkén nap perszé domásnyi meccs, Zinedine Zidane egy holomó тренера збірної Франції були розпродані менш ніж за добу. Про це повідомила прес-служба команди. Першим домашнім матчем для Зідана стане гра Ліги Націй проти Італії, яка відбудеться 2 жовтня на Стаде Франс у Парижі. Всі 80 тисяч місць продано. Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня, змінивши Дідьє Дешама після його 14-річної роботи з командою. A mexikói William Cepeda új WBC világbajnok lett könnyű súlyban, miután maga biztosan legyőzte az amerikai Lemont Roachot. A mérkőzést a Las Vegas-i Virgin Hotels arénában rendezték. Az összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, ám a folytatásban Cepeda teljesen átvette az irányítást. A záró menetek előtt Roach csak a kiütésben vagy a több leütésben reménykedhetett volna, de a mexikói erre semmilyen esélyt nem hagyott. Végül mindhárom pontozó egyhangú döntéssel William Cepedát látta jobbnak. Мексиканський боксер Вільям Сепеда став новим чемпіоном світу WBC у легкій вазі, впевнено переміг американця Ламонта Роуча. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі, однак надалі Сепеда повністю перехопив ініціативу. Перед фінальним раундом Роучу для позитивного результату був потрібен нокаут або кілька нокдаунів, але Сепеда не залишив йому жодного шансу. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу мексиканцю. A héten mindhárom nagy európai kupasorozat selejtezői zajlanak. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában a harmadik kör első mérkőzését játsszák, míg a Konferencia Ligában szintén ebben a szakaszban lépnek pályára a csapatok. A hét közepén és végén sorra követik egymást a rangadók, amelyek már arájátszásba jutásról döntenek. На цьому тижні відбудуться кваліфікаційні матчі всіх трьох великих європейських кубкових турнірів. У Лізі Чемпіонів та Лізі Європи проводять перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а в Лізі Конференції команди також вийдуть на поле на цьому етапі змагань. У середині та наприкінці тижня відбудеться низка матчів, які вже визначатимуть претендентів на вихід до плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Derűs, szép napot kívánunk mindenkinek, 2026, ez pedig augusztus 3-a, 10 után 15 perccel. Sziasztok, sziasztok mindenkinek, sziasztok!
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát remélem, hogy valakinek sikerül legalább árnyékosabb vagy hűvösebb helyen hallgatni bennünket a mai napon is, hiszen odakint az udvaron, hát mondjuk azt, hogy a hőséggel nem bántak szűkös kézzel, jelenleg színtiszta, vegytiszta, kánikula van Beregszászban.
5: Hát igen, megérkezett a hőség, nagyon sok mindent hozott. Egy hét telt el, mióta nem voltunk itt nyári szabadság okán, és rengeteg minden történt. Így aztán egyrészt a benzinüzemanyag árak voltak, ami igazán megijesztette az embert, amikor hazatértem, akkor azt mondtam, hogy jé, hát egy új világba csökkentem, és valami teljesen ijesztő látom.
6: Van egy növekedés, igaz?
5: Félek, hogy előbb-utóbb ki fogjuk bekelni ezeket a számokat, amik a benzinkutaknak a hirdető táblája tud varázsolni, mert ugye ott elég bekorlátozott, hogy most mennyi a benzin, és előbb-utóbb, amikor ezek a számok valóban átmennek a 100-as határon, én nem akarok ijeszgetni senkit, akkor új táblákat fognak rakni, vagy egyszerűen elhagyják az egyes, vagy a legutolsó számot hagyják el, vagy hogyan fogják megoldani, hogy kiírják egy filccel oda, egy lap, egy A4-es lapra odarajzolják majd a harmadik számot.
6: Szimbólumot? Hát egyébként előfordulhat, szerintem eléggé találékonyak lesznek, de az tény, hogy megközelítettük valóban a három számjegyűt, vagy pedig azt lehet még ott csinálni, hogy nem tudom, de javítsanak ki a kedves benzin és üzemanyagvásárló hallgatók, hogy talán a kopekeknek is van valamiféle számjegye. Hát lehetséges, hogy ott eltolják. Tudod, ez a tízzel való szorzás, a tizedes jelet egyel jobbra viszled, aztán elhagyod a kopekeket. Tehát hát nézd, ha jön szeptembertől a 2000 grivnyás, nem tudom, hogy van még úgy külön értelme a kopeknek? Tehát az, hogy bementsz a boltba és valami x grivnya 30 kopekbe kerül, mikor a kasszán úgyis egyesítve, majd kerekítve kapod meg. Hát szerintem ilyesfajta pénzváltozásnál, vagy ilyesfajta pénzmozgásnál, vagy anyag mennyiségnek az emelkedésnél lassan ezt a tizedes jelet bejelvéhetjük, vagy ki is dobhatjuk.
5: Arra ösztönöz bennünket, hogy spóroljunk mindenemű téren, mert ugye ilyenkor az ember meggondolja, hogy kocsikázzon, vagy ne kocsikázzon. És egy fontos hírrel találkoztunk, hogy a benzinkutakon korlátozásokat vezetnek be az autók tankolásánál. Ez a hír nem igaz, ez a hír igazából arról szól, hogy esetlegesen, ha valaki mondjuk beállítana, nem tudom, 200 liternyes hordóval, azt nem tudja, hogy megtankolni egyszerre. A személygépen, mint az autók esetében nincsen ilyen jellegű limit, hogyha valaki a saját autóját szeretné megtankolni, akkor ez a fajta korlátozás. Egy-egy hírportálokon már láttunk rosszul fordítását, igazából ez arról szól, hogy amennyiben valaki beállít 50 darab 50 literes flakonnal, akkor egyébként sem szabályos, akkor ott vannak korlátozási kötelezettségei a benzinkutaknak.
6: Egyik gyermekkori élményem, bár nem benzint és nem dízelt tankoltunk, hanem pollenára mentünk el ásványvizet tankolni.
5: Igen,
6: ott azért persze, tényleg nem volt
5: a turizmus a vidéken.
6: Van, de nem voltak ilyesfajta korlátozások, tehát amikor beálltál a sorba és megszámoltad, hányan vannak előtted, az egy dolog volt. Amikor megszámoltad, hogy körülbelül mekkora a köbméter mennyiség, igen, amit igen, ott igen, előtted igen. El akarnak vinni. Igen, és ami gyakorlatilag csak csordogál, tehát hogy jobb időkben sem volt rajta úgy nyomás, mert hogy alla nature tör elő a vízből. Nem tudom, mert nagyon régen nem jártam arra, de akkor úgy hátradőlt, és azt mondtad, hogy esetleg egy pohárral megkóstolnák, de hogy ebből nem lesz hazavételtel, ez biztos. Na valahogy így vannak a benzinkutakon is, tehát természetesen a teletank eddig is működik. Őszintén csak győzött pénztárcával. Nem is tudom, tehát egy átlagos autónak 60-70-80 literes üzemanyag tartálya van, azt most felszorzom. Hát legalább 80 plusszal, hát az egy eléggé...
5: Hát egy nyugdíj belemegy
6: abba. Az egy ilyen mágneses, zsebmágnes, tehát hogy lehúz teljesen, és megvan oldva a fizetésednek a jó része a hónap végéig. Szóval nem kell szégyelősködni, ha azt mondjuk a kutasnak, hogy teletank, akkor az teletank is lesz, de akkor viszont perkálni
5: üres
6: kell.
5: Üres pénztárca teletank.
6: Igen, ha emellé viszünk még egy 20-30 literes kannát, és abból is többet, és még azt is megpróbáljuk megmutatni, hogy hát nekünk bejött az élet, az azért ott lehet azt mondja a kutas, hogy várj egy kicsit, azért a többiek is hadd kerüljenek sorra.
5: Bár már nem tegnap volt, a traumát lassan feldolgozzák akik átélték, illetve akik látták ezt az eseményt. A viharkár jelentős károkat okozott, illetve azért még jánosi települése még mindig nincsen közvilágítás, és hogy látjuk a kábel hegyeket az útszélén feltetőleg, ez még egy-két napig biztosan kitart majd. Viszont megkérdeztük, próbáljuk majd körbejárni az összes ilyen régiót, hogy jelen pillanatban hogyan néz ki a kárelhárítás, és mik azok a folyamatok, amelyek már az elmúlt napokban megtörténtek. Most maradjunk a Balassagyar Jánosi tengelyen. Itt összesen hivatalos információk szerint 2 darab nagyon komoly ingatlan károsultság van, ahol igen jelentős károkat okoznak. 17 közepes, ami szintén nagyon komoly anyagi kárt jelent, de az ingatlanok megmenthetőek, illetve 70 darab kisebb károsodásról számoltak be a helyiek, úgyhogy összességében majdnem egy 100 érintett van Beregszász vonzás közében János és Balassagyar tengelyen. Ugye úgy néz ki, hogy kb. 7000 cserepet ajánlott fel eddig vállalkozó, ezt a helyek igényelhették az előjárói körzeti irodában, és ők a helyek ezt megkaphatták, és még mindig van olyan felajánlás a helyi településen lévő vállalkozóktól, akik esetleg cserében, használt cserében tudnak segíteni. Balassagyari Jánosi tengelyen itt van lehetőség a körzet helyi előjáró körzetnek az irodájában ezt a fajta problémát jelezni, és megpróbálnak a meglévő felajánlások szintjén segíteni ezt a folyamatot. És ugye, ha maradunk csak ennél a kis térségnél, ennél a szakasznál, a két településnek, ugye számunkra nagyon fontos az a Jánosiban található évtizedek óta ott fészkelő gólya családnak az ügye. Hát ugye két fiatal kis gólyáról számoltunk be, amikor láttuk, hogy már azért szépen cserepednek, és a vihart sajnos, hogy a mellette lévő étteremnek a tetőszerkezet is teljesen egészében megrongálta, ezt a gólyafészket is ledobta magáról, így aztán egy kis gólyának, egy törött lábú gólyának a megmentése volt aznap este, eltört a lába, a sínbe tették a helyi előjáró körzetek a munkatársai, illetve felhívták a Lembergi Állatkórháznak a szakértőt, és az ő konstruktív online segítségével gyakorlatilag hát napi 1 kiló, hozzávetőlegesen 1 kiló halat vagy csirkehús teszik meg ez a kis gólya, és ami már várja, hogy augusztus
6: 20-án... Komoly fogyasztása van.
5: Igen, hogy van ennek fogyasztása. Jelen pillanatban a reklámáját Dino Parknak a területén helyezték el ezt a gólyát, viszont úgy néz ki, hogy a Lembergi Állatkórház befogadja, így aztán ez a gólya tovább utazik, majd 1-2 napon belül tovább utazik majd Lembergbe. Vizsgálatokon keresztül is majd, hogyha felépül, akkor visszakerül valahova Jánosiba. És láttam tegnap éjszaka a oszlopján várakozó nagy gólyát, aki a kihűlt helyét látja a gólyafészeknek. Ugye ez a gólyafészek többször sérült már meg, de még egyszer sem tűnt el, legalábbis nem tudunk róla, úgyhogy hát ha visszaépítik.
6: Nem került elő akkor.
5: Igen, hát ha visszaépítik a gólyák ezt a monumentális szerkezetet erre a vörös kéményre, hát én remélem, hogy visszakerül a település, meg azon az arra lakóknak a nagy látványossága, a gyerekeim mindig nagyon gyorsan, apa néz, ott vannak, megjöttek, elmentek, megszülettek, a kis gólyák, nyomon követte mindenki, aki ott él, hogy arra halad el, hogy mi a helyzet ez a kis gólyacsáddal. Hát ezek az információk futottak be, külön köszönjük és kitartást kívánunk, de megpróbálunk a következő napokban mindig egy-egy területet érintett településnek a helyzetét bemutatni, és egy-egy kapcsolás mellett meghívott vendégekkel is próbálunk majd ezen a területen segítséget nyújtani, információt adni, illetve fontos, hogy nagyon sok esetben munkaerőhiány van. A munkaerőhiányban, ha vannak olyan férfiak, akik mozoghatnak, próbáljunk elmenni olyan segítő szándékkal elmenni egy-két település, ahol nagyon kevesen vannak és rengeteg házban van és kár, úgyhogy ez tényleg Orosszítól kezdve keresztül sorolhatnánk ezeket az urnákat is, amik szintén jelentős kárt szenvedtek ebben a viharban.
6: Nagyon vártuk már az esőt, de arra nem feltétlenül. Így van, tehát nem feltétlenül számítottunk rá, hogy ez az eső kopogni is fog, meg hogy ekkora széllel érkezik. Hát jelenleg meleg van, sőt azt mondanánk, hogy hőség van odakint. Péntekre várható egy újabb lehűlés, 38 fokról 29 fokra esik majd vissza a hőmérséklet. Jelenlegi állás szerint az is eső fel, illetve viharra, zivatarra fog majd érkezni. Hát reménység szerint jövő héten pénteken, illetve az követő héten nem újabb károkról, hanem egy egyszerű felfrissülésről fogunk majd híreket adni.
5: Hát igen, akár 40 fok feletti hőmérsékletet is mondtak az alföldi részeken, hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nálunk mi történik. Majd Hungváron megdőlt a 35,5 fokos hőség rekord, úgyhogy hát ez a következő napokban még erősen ki fog tartani, úgyhogy kitartás. A hírekben elhangzott nagyon sok jó tanács, ha tehetjük, ne induljunk útnak, és ne felejtsük a házi kedvenceinket sem láncon, sem ketrencben, napon nem hagyjuk őket, mert nagyon komoly problémákat okoz, hagyjuk mindenképpen árnyiban és vízellátással biztos biztosítjuk az ő hűsélési lehetőségeiket minden esetben. Várunk technikai közérdekű információkat, ha már közérdekű és technikai információkkal érdemes megemlítenünk, hogy gázszolgáltatásnak a kimaradása várható tervezetten 3 napon keresztül 17 települést érint majd. A Péterfalvi Kistérség önkormányzata tette el a posztot. Ugye ez az a gázvezeték csere, amiről korábban a megerősítés szólt, hát úgy látszik, hogy most még nagyobb veszélybe került a vihar után, ezt most teljes egészében próbálják más oszlopokra áttenni.
6: A gázkorlátozás az augusztus 11-én, tehát jövő héten kedden reggel 7 órától kezdődik el, és 72 órán keresztül függesztik majd fel a gázszolgáltatást. Ez alatt az idő alatt próbálják meg rekonstruálni azt a gázvezetéket, ami éppen sérülés szenvedett.
5: 5800 gáz előfizetőt érint Tiszahetény, Tiszaszámfalu, Százfalu, Nevetlenfalu, Péterfalva, Tiszabökén, Csepe, Feketeardó, Szöllősgyula, Hölmöc, Forgolány, Csomagfalva, Nagypalát, Fertős Almás, Batár, Akli, Aklihegy és Újlaki településeknek az önkormányzatai, illetve az lakosait vannak felszólítva, és mindenképpen arra kérik a lakosságot, hogy időben készüljenek fel erre a 3 napos szolgáltatás kiesésre. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy több témával várunk benneteket, szágódunk tovább, perceken belül érkezik hozzánk Huszár Andrea, a Kárpátaljai Keresztény Diakóni Alapítvány projektmenedzsere. Imáron ebben az évben 10 éves a szervezetük, és néhány napon belül egy jelentős konferenciával szeretnék megünnepelni, visszatekinteni a 10 éves munkára. E kapcsán kérdezzük őt, illetve Gergely Líviát várjuk, a Rákóczi Egyetem földrajz és turizmus tanszékének oktatóját. Témánk pedig a föld, hát is a tartalékaink. Ugye gyakorlatilag éppen július 30-án volt az a nap, ahol a Föld 2026-os tartalékait megemésztette. A túlfogyasztás napjával kapcsán beszélgetünk majd a szakértővel itt ezen a mai 2 órás különkérdés műsorában a hét elején.
6: Szóhagynyisi hosszínásai peredácsi Andrea Huszár, menedzser projekti Zakarpátszkoho, Hristiánszkoho, Diakoničnoho, Blahodinoho fondu, ta Livia Herhely, Vykladač kafedry geografie a turizmu Univerzitetu Rákóczi II.
5: Megyünk is tovább, 10:26 perc van, a különkedés hétfődása szól. Tartsatok velünk, és külön köszönjük a livestream kommenteket. Már is ezzel jövünk a vendégünkkel.
1: Reklama na Radio Puls FM.
7: Реклама.
8: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
9: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Lovers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
11: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa,

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 10 óra 35 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, rengetegen így vagytok velünk, külön köszönjük a megosztásokat, nagy tisztelettel üdvözlöm, köszöntöm a műsorvezetőket, nagyon hiányoztatok, írt nekünk ezt Rozália, velünk van Laci is, szép napot kívánok mindenkinek, Beregszázból üdvözlök a műsorvezetőket a nyári szünet után, illetve Andrea is írt nekünk, csodás napot, áldott hetet kívánok mindenkinek. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, ha éppen balesetet láttok, vagy ha technikai infótok van, határinfótok, azt is örömmel veszük, egészen 12 óráig vagyunk élőben, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy meghívott vendégünkkel folytatjuk.
3: Stúdiumban köszöntjük Huszár Andreát, a Kárpátai Keresztény Diakónia Alapítvány projektmenedzserét. Szógyi znamy usztúgyi, Andrea Huszár, menedzser projektjév Zakarpátskoho, Krisztiánskoho, Diakonicsnoho, Blahodinoho fondú. Áldás békességet üdvözlünk műsorunkban.
4: Áldás békességet, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és titeket is itt a stúdióban. Köszönöm, hogy itt lehetek veletek újra.
2: Ebben az esetben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgáltatók, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül, augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek, és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
4: Igen, az alapítványunk 2016 augusztusában alakult meg, elnézést kérek. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcsőfok, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó Isten tiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszázban egy munkaponton az alapítványa működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
3: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
4: Igen, még egy ilyen, hogy már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatokba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
3: Az otthoni beteg gondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
4: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mint pedig a mindennapi élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozati listája, aztán neki indul.
4: Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek alapján készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
3: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet. Igen. A gondozása, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
4: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszászban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk. Így is nagyon nagy, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az élet körülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
4: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
3: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
4: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasok, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
4: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatot szolgáltatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
3: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
4: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékelt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert azt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói hatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Ez egy fontos kérdés, hogy minél több segítés lesz, segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogató oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
4: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgethetünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
3: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakónia Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Це Радіо Пульс.
1: Kereken 11 óra van, ennyi fért az első óránk, már egészen 12 óra vagyunk a hétfői különkedés műsor, az FM 92.1-en a Pulzus Rádió előadásában.
2: Ne felejtsenek el sok folyadékot magukkal vinni és el is fogyasztani. Elsősorban gyümölcsére gondolunk és vízre, mert hogy a mai nap nagy szükség lesz rá.
1: Kitartás a hőségben, jó zenével folytatjuk, tartsatok velünk, jönnek a hírek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, a FM 92.1, a különkedés második órája a hétfő adásunk itt a Pulzus Rádió éterében. Egészen 12 óráig vagyunk veletek, 11 óra 18 perc van. Várunk technikai közérdekű információkat, 0957-0907-09-es SMS Viber számunk aktív. Itt várunk határinformációkat is, a rendőrrel balesettel találkoztak, írjátok meg, és nyugodtan írjátok meg, milyen hangulat, hány fokban töltitek a napot, és milyen hőfokkal vesz benneteket körül, hogyan bírjátok ezt a mostani hőséget. Kitartást kívánunk, valamikor csütörtök végén, pénteken lesz egy 4-hány fokos, 10 fokos lehűlés vidékünkön. Itt van velünk Éva, csodaszép napot kíván mindenkinek, ez van Angéla, és köszönti a rádióhallgatókat, és Kasszony Katalin is most csatlakozott. Boldog szép jó reggelt kíván minden rádióhallgatónak. Egyetek vidámak üzenettel, várjuk szeretettel a kommenteket, és ha már kommentek, akkor engedjétek meg, hogy 18. születésnapi alkalmából köszöntsem meg a keresztlányomat, Kanalas Adrient, aki nem 18, hanem 19. születésnapját köszönt, ünnepli a mai napon. Istenetesen oda szeretünk nagyon. Aztán pedig jövünk a naphíre rovatunkkal. Hát kérem szépen, ha már hőség, akkor engedjétek meg, hogy kicsit foglalkozzunk a vizes programokkal, mert a víz az hűti a testet és a szellemet, pláne ebben a kitartóan hatalmas nagy hőfokok időszakában. Így aztán engedjétek, hogy bemutassuk a sok év után újra megrendezésre kerülő ungvári regattát.
3: Igen, egy vízi versenyről van szó, mindenféle, akár saját magunk által készített hajózásra alkalmas eszközön kell megtenni egy bizonyos távot, a Vár hídtól egészen a Masaryk hídig, és ezt a távot kell teljesíteni, hát úgy, hogy még víz is van az embernek a lába, illetve a saját maga elkészített hajója tatja alatt.
2: Igen, 2010-ben vette kezdetét, és ugye ez a 13. regatta háborús években először került megrendezése, egyfajta kis vidám szösszenet a Vára megye székhelynek az életéből. 24 csapat regisztrált, és ugye az volt a feladat, hogy egy jelentős szakasz teljesítsenek vízen, tűzön, vízen keresztül, és most, amikor a vízállása láthatok a Szivenyvéri tónál, hogy szinte alig van víz. Ez igaz a Dunára, igaz a Tiszára, illetve persze az Ungra is. Hát ilyenkor teljes kihívás volt ezt a jelentős távot megtenni egyfajta úszó szerkezettel, mert az úszó szerkezet azért izgalmas, mert ha van víz, akkor úszik. Na de ha nem mindenütt van víz, akkor viszont fel kell emelni és vigyed magad, hogyha nem megy magától.
3: Így van, tehát húzni, tolni, vonni, valahogy siklani kell ennek a szerkezetnek a vízen, és hát ezek a csapatok teljesítették is. Hát valaki a leggyorsabb volt, és valaki pedig mondhatni a legmenőbb, hiszen látunk itt olyan csapatokat is, akik teljes motoros felszerelésben, bőrdzsekiben teljesítették, hát az akkor sem kicsi hőmérsékletben ezt a távot.
2: Teknős mindenki... béka, rózsaszín flamingó, cirkuszi porond, vagy építkezési konstrukció, mindenféle varázslattal találkoztunk, de voltak ilyen szolidabbak, hogy két darab szuppot tettek össze, illetve esetlegesen a gyereknek a kerti medencéből vették ki a felfújhatós kis medencerész, és azzal csapatták. Nagyon sokféle innovatív megoldásra találkozhatunk. Több ezer néző néztem már ezt a most már mondhatjuk bőven, hogy tradíciós felvonulást.
3: És hát gondolom, hogy nagyon sokan a nézők közül azok bátran el tudtak, hát nem csak az Ungnak a partjáig sétálni, hanem néhány lépés benne is tudtak tenni, hiszen valóban a fényképriportok alapján azért akkora nagy vízállásra sajnos az Ung folyó nem kellett számítani, hát sok esetben inkább vízigyaloglás volt, mint evezés.
2: A leggyorsabb csapat 28 perc alatt teljesítette az ungvári vár alatti strandról indult feladatot, és sok esetben cipelni kellett a sipet csapatot, úgyhogy nagyon nagy kihívás volt ez, viszont kicsit a jótékonyság egyébben lehűsítette a csapatokat, és persze ott lévő nézőknek a nagy örömére volt egy nagy attrakció vidékünkön. Hát és hűsüljetek ebben a következő néhány napban, ha tettetek, megyetek vízpart mellett, illetve maradjatok otthon, ha nincs más lehetőség. Megyünk is tovább, ebben az órában is meghívott vendéggel szeretnénk folytatni, mégpedig témánk a túlfogyasztás lesz, mert július 30-án elfogyasztottuk a 2026-os évre szánt össz tartalékát a Földnek. Úgyhogy most arra már mínuszban megyünk, ha tetszik, ha nem.
3: Így van, és ebben a témával kapcsolatban stúdiumban várjuk majd Gergely Líviát, a Rákóczi Egyetem földrajzi és turizmus tanszékének oktatóját.
2: Zenével megyünk tovább, tartsak a különkedés műsorával itt az FM 92.1-en.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Nagyon friss lágereket hallhattuk itt a különkedés mai adásában is, ahogy megszokhattátok, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 0957-0907-09-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel balesettel találkoztok, írjatok meg, és határinfókunkat is örömmel vesszük. És persze egy gyors hirdetés, van lehetőség reklámozni a Pulzus Rádió éterén keresztül, mondok egy telefonszámot: 066-784-9950, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünk.
2: Stúdiunk kerekasztalánál köszöntjük Gergely Líbiát, a Rákóczi Egyetem földrajz és turizmus tanszékének oktatóját. Szógyi Znamé Usztúgyi, Líbia Herhely, Pekladács, Káfedré, Geográfi, Taturizmu, Universitátú, Rákóczi. Isten hozott, köszöntünk műsorunkba.
3: Szeretettel köszöntelek én is titeket, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Elértük azt a pontot, amikor az emberiség felélte a Föld 2026-os évre szánt megújulni képes erőforrásait, szinte mindent, úgyhogy igazából ökológiai értelemben az év hátralévő részében hát egyfajta hitelből élünk. Úgyhogy hogyan néz ki ez a dolog? Mit jelent ez a szám, mit mér ez a szám, amely 2026-ban július 30-ára?
3: Így van, ez több tényezőből tevődik össze. Ugye ez a túlfogyasztás napja minden évben más dátumra esik, ezt világviszonylatban számolják ki, illetve országonként is meg van határozva. Ez, amit Zoli az előbb elmondott, hogy július 30-án ért véget, ez a világviszonylatban meghatározott fogyasztási időpont, ameddig a földi erőforrásainkat elfogyasztottuk, az egy évre kiszámolt földi erőforrásokat, és pontosan hitelből élünk, mert úgy jön ki, hogy mi már a 2027-es évre szánt megújulni képes erőforrásokat használjuk fel. Mit jelent az, hogy megújulni képes erőforrások? Ugye sokat hallunk arról, hogy például egyes ásványi kincs típusok, mint például a kőolaj, vagy például az ércek nem újulnak meg. Ez nem igaz, hogy teljes erőből nem újulnak meg, csak földi ember életeket mérve, tehát olyan léptékben nagyon lassan újulnak meg, tehát azok az emberek, akik jelenleg a földön vannak, vagy a mi utódaink. Tehát több millió évbe telik ezeknek a megújulása. Ezért ezekre azt mondják, hogy nem megújuló erőforrások. De például megújuló erőforrás a halak a vízben, a szántóföld, az erdőterületek, tehát mind, ami körülvesz minket, ezek megújulni képesek, reprodukálódnak, ugye. A földnek van egy úgynevezett biokapacitása, ami azt jelenti, hogy minden évben termel nekünk különböző erőforrásokat, amiket mi előszeretettel természetesen fel is használunk. Csak nem mindegy, hogy milyen mennyiségben. És a biokapacitásból, meg az emberi fogyasztás összegéből számolják azt ki, hogy egy évre mennyi az az elegendő erőforrás, amit felhasználhatunk. Normális, tehát optimális esetben ez december 31-éig kellene, hogy elég legyen, viszont ez már évtizedek óta nincsen így. Országonként is változik, de világviszonylatban általában júli végére, augusztus elejére szoktunk fogyasztani, tehát addig elfogy minden.
2: Mikor voltunk utoljára rendben, legalábbis bolygó szinten?
1: Hossz alatt ezen ennyire, igen.
3: Igen, 1960-65-től kezdtek ezzel foglalkozni, hogy mennyi a biokapacitása a Földnek, és mennyi az emberi fogyasztásunk. Az első év dokumentált források alapján 1970-re tehető, amikor is 1970. december 30-án fogyott el az egy évre kiszámolt erőforrás összegünk, ami azt jelenti, hogy egy nap maradt a levegőben lógva, ez még ugye nem tűnik.
2: Ez egy jó beosztású év volt még.
3: Viszonylag igen, viszont az azt megelőző éveken mindig elegendő volt, tehát 31-éig, tehát úgy jött ki, de ezt persze ne úgy képzeljük el, hogy akkor nincs tovább, mert van, mindig van erőforrás, amit használunk, tehát az emberiség ezt nem veszi észre. Ez csak azok az ökológusok
1: számolják. Majd az unokáink veszik észre,
3: igen,
1: amikor elfogyik.
3: Majd később fogja ezt észrevevődni.
1: Az angol WC-ben mivel engedjük le a vizet?
3: Az édesvíz, persze, igen, természetesen. Úgyhogy ez fizikálisan számunkra nem észrevehető. Mi csak azt érzékeljük, hogy van minden, van energia, van erőforrás, van termés a szántóföldeken, meg tudjuk venni a gyapjúból készült termékeket, mert ugye az állattenyésztés megtermeli számunkra, van tej, van hús alapú gazdaság, és élünk, mint hal a vízben. Tehát mindenünk megvan, úgy érezzük. Viszont ez véges. Jelen pillanatban a mostani számítások szerint, mivel hogy július 30-ára fogyott el az összerőforrás készletünk, úgy jön ki, mintha a földi erőforrásokból nekünk nem lenne egy föld elegendő, hanem 1,73 század földre lenne szükségünk. Pedig hát ez ugye képtelenség.
2: Nem sok ilyen bolygót ismerünk itt nem a közelben, igazán. És elég nehéz áttelepedni.
1: Látjuk azt, hogy mi az, ami akkor szaladt el. 1970 volt az utolsó év, amikor majdnem 365-4 napra volt elegendő. Hogy mi szaladt el ott? Mi volt az, ami itt megindult?
3: Ugye az ökológiai lábnyomot különböző tényezőkből mérik. Az egyik, a legfontosabb ugye az energiafogyasztás, tehát a fosszilis erőforrásoknak a használata, kőolaj, földgáz és a fekete kőszén, főként ezek. Tehát ezeknek a használata, úgy is szokták nevezni, hogy szénlábnyom, a levegő károsításában jelentős szerepet játszik. Ez teszi ki a földi erőforrásoknak, amiket használunk, meg hát gyakorlatilag ennek az egész túlhasználatnak a 60%-át. Tehát valószínűsíthetőleg ez az a rész, tehát ez a szénlábnyom, ami a legnagyobb mértékben tudott elszaladni. Tehát emiatt, annak a fogyasztása miatt lett az, hogy évről évre egyre hamarabb fogyasztunk el mindent. Ugye minden az energiahordozókhoz kapcsolódik, a szállítás, az élelmiszertermelés. Tehát akár hová gondolunk, végül mindig így is, úgy is, vagy üzemanyagnál, vagy energiánál kötünk ki. Ha belegondolunk, bármilyen terméket szállítanak külföldről, az is már kőolaj alapú lesz. Bármilyen termék, amit nem helyben termelnek meg, kőolaj alapú lesz. Úgyhogy ez az első és legfontosabb tényezője magának az ökológiai lábnyomnak, amit az emberek mi hagyunk a tevékenységünkkel, meg az életünkön a Földön. Talán ebből a leginkább a szénlábnyom, tehát ez a CO2 kibocsátása, meg a fosszilis tüzelőanyagoknak a használata, a fosszilis erőforrásoknak a használata az okozta, hogy a leghamarabb jelentek meg ezek a bizonyos deficitek a fogyasztásunkban. Tehát hamarabb, mint az év vége.
2: Már július 30-ára is felkapjuk a fejünket, tehát hogyha ezt fizetésben kellene átszámolni, és azt mondanák, hogy egy évre megkapod január 1-én azt az összeget, amiben a gazdálkodnod kell, ennyi a tőkéd, és hát csináld, ahogy szeretnéd, de december 31-ig nem kapsz mást, akkor szerintem sokkal tudatosabbak lennének az emberek. Tehát itt látok olyan adatokat, 26-ra a legek közül Katar, Luxemburg, Szingapur, ők gyakorlatilag februárban befejezték. Tehát, hogyha ebben a léptékben haladnánk, akkor februárnak a közepe, vége, de mindenképpen, tehát ők mit csinálnak másképp, tehát honnan jönnek ezek a nagyon nagy kiugró számok?
3: Nagy kiugró számok mind a fejlett társadalmaknál keresendők, tehát általánosságban megszokunk egyfajta életkörülményt. Ez mi is így van, tehát ebből nem szeretnénk engedni. És hogyha mondjuk elutazunk egy nagyon fejlett országban, tehát a legmodernebb ország, úgyhogy Katart említetted épp az imént, hát nyilván kőolaj vagyonban bővelkednek, tehát náluk nem olyan az üzemanyagár, mint például nálunk, mert ők megengedhetik maguknak, mert megvan.
2: Van saját. Lemegyek a kiskertbe is, van egy kis olajom.
3: Van saját, így van. Úgyhogy gyakorlatilag ez mind a luxus termékekkel, azzal kapcsolható össze. Tehát minél gazdagabb egy ország, inkább ezt így vetíteném le, hogy egy értelmű legyen, minél gazdagabb egy ország, minél több luxus van az életükben, minél jobb termékeket használnak, minél több mindent engedhetnek meg maguknak, annál hamarabb el is fogyasztják ezeket. Ők nem azt veszik figyelembe, hogy például az afrikai Etiópiában megéheznek, hanem azt veszik figyelembe, hogy mondhatni nekik ez jár, így szokták meg, és gyakorlatilag az életszínvonalukból nem akarnak engedni. Ezért történik ez, hogy februárban már itt minden elszáll az ő országaikban.
2: Az, hogy van egy túlfogyasztás napja, és ez konkrét dátumban lehet követni, és 70-es évek óta lehet azt látni, hogy valamiféle probléma van, ez kötelezi valahol az országokat? Van valamilyen közös egyezmény, amire azt mondják, hogy hát ez ellen is küzdünk, hiszen a CO2 kibocsátás ellen küzdenek, ha csak néhány százalékot is, de próbálnak változtatni az atmoszférának az összetételén, ezzel kapcsolatban bármilyen nemzetközi összefogás?
3: Lefektetett, ratifikált, tehát aláírt szerződések erre vonatkozóan nincsenek. Egyedül a CO-t említetted, az így is van, tehát a CO2 kibocsátás az egyedüli, viszont ez a része, és említettem az imént, hogy ez a legnagyobb része. A CO2 kibocsátást tudnánk csökkenteni világviszonylatban, akkor gyakorlatilag a túlfogyasztás is már valamilyen módon mérséklődne, tehát ez az egyik komponense annak. Tehát gyakorlatilag, ha az csökkenne, akkor onnantól fogva egy picikét jobb szituációban lennénk, tehát ez a túlfogyasztás napja, az overshoot day, nem 30-ára, és nem lehet, nem tudom, augusztus 10-re. Úgyhogy minden napot nyereségnek számítanak. Tehát aláírt, törvénybe iktatott dolgok ezzel kapcsolatban nincsenek. Mondom, egyedül a CO. Viszont itt csak inkább fórumokon próbálják az emberek figyelmét arra felhasználni, meg hát illetve szerintem mi mindannyian látjuk, hogy különböző felületeken mindenütt a környezetvédelemre, illetve a környezetvédelem fontosságára, meg a problémás kérdésekre hívják fel az emberek figyelmét. Miért? Hát pont ezért. Tehát inkább úgy nevezném, próbálnak minket rémizgetni, hogy kapjuk fel a fejünket ezekre a fontos tényekre, hogy jó, hát elfogyott a földi erőforrásunknak július 30-ára az egésze, amit 2026-ra határoztak meg. Viszont mi ezt fizikálisan hangsúlyozom, nem érezzük, és addig, míg nem érezzük, nem is fogunk ellene lépni, sem tenni. Mint magunk, a családunkra, ha belegondolunk, teszünk valamit annak érdekében, hogy ne így legyen. Én földrajzos vagyok, illetve a környezetvédelemmel is nagy mértékben foglalkozok, és szeretem is, és mégis nagyon nehéz változtatni azokon a megszokott körülményeken, amelyeket az évtizedek során az ember így magáinak érez, meg az az életkörülmény, amit megteremtettél magadnak, pedig csak ezzel lehetne elsősorban változtatni azon. Ha amíg nem szabják törvénybe, és nem fognak érte büntetni, addig ez nem fog megváltozni. Mint ahogy az avarégetést is azt mondták, büntetik, nálunk eddig még senkit nem büntettek meg az avarégetésért, pedig elvileg azt is a törvény tiltja.
1: Mondd, hogy hol laksz. Fontos kérdés, hogy vannak olyan országok viszont, akik ebben a határban, vagy legalábbis sokkal jobban szerepelnek ebben a dátumban. Mi az, ami rájuk jellemző? Értem, hogy szegénység, de mi az, ami igazából lehet, hogy egy elemezhető is, lehet, hogy tanulható magatartási forma?
3: Igen, nem feltétlen tanulható magatartási forma, igazából ők ezt szokták meg, tehát ez is az életkörülményekben keresendő. Tehát ők általában falusi életforma, mi is azt mondanám, hogy falusi életformában élünk. Viszont vannak mondjuk afrikai településekről beszélünk, akik konkrétan azokat a tradicionális értékeket képviselik még, ahogy ők felnőttek. Nem feltétlen most úgy kell elképzelni, hogy ágyékkötőben járnak, és tényleg annyira primitívek. Nem, egyáltalán nem. Viszont a nyugati civilizáció által rájuk ragadt csökevények nincsenek meg náluk. Tehát ők a hagyományos gazdálkodással foglalkoznak, nem primőr termékeket fogyasztanak, hanem a saját maguk által megtermelt, nem tudom, rizset fogyasztják, vagy éppenséggel, ami megterem. Tehát ők pont amiatt, mert nincsen pénzük, nem tudják ezeket a termékeket, amit például más országokból való import szolgáltatna számukra megvásárolni. Rá kényszerülnek arra, hogy azt fogyasszák, amiük van. Például vagy ilyen dolog, gyapotot termelnek, és abból készítik maguknak a fonalat, majd abból ruhát. Tehát ők teljesen a tradicionális életformát követik. És ezért mondtam, hogy rendkívül nehéz visszatérnünk ezekhez a formákhoz. Én is, ha belegondolok, nagymamámnak szövőszéke volt. Csinált rajta különböző törölköző kendőket, ingeket, tehát nekik ez volt a megszokott. Viszont ha most bemennénk egy házba, és megnéznénk, hogy valaki inget sző, hát inkább mosolyognánk rajta, mert könnyű elmenni és megvenni, és megnézzük a címkét, aha, ezt törökből hozták, ezt meg lengyelből. Na, itt kezdődik el a probléma, vagyis nem a probléma, az összehasonlítás ezek között, a társadalmak között, meg a nyugati fejlettebb, vagy nagyon fejlett társadalmak és civilizált közegek között.
1: Régen azért az oknyokat még stoppolták, és nem rendszeresen stoppoltatta az oknyát, és ugye hát ez volt.
4: De az az anyag még talán ki is bírta a stoppolást.
1: Igen, kétszer kimosod, és már ugye...
3: És ez, ahogy mondod, igen, tehát egyébként a túlfogyasztásnak ez az egyik kulcsa lenne, hogy javít, nem vásárol. De mi általában nem ehhez szoktunk hozzá. A diákoktól szoktam kérdezni, hogy na például így vagy 19 évesen, hány telefont használtál eddig életed során? Meglepő számokat mondanak, mert nem azért veszi meg a következő modellt az adott mobiltelefonból, mert nem működött az előző, hanem azért vette meg, mert hát ez az új széria, és most bocsátották ki. Divatot követünk, és ez nem csak a mobiltelefonokban, amelyek egyébként nyilván drága készülékek, mindenütt. Feta sajtot tegyünk, vagy lazacot? Ilyen könyörgöm régen nem volt. Tehát mi még nagyon nem ott nőttünk fel, például én sem, pedig még nem vagyok egy olyan nagyon koros, de ettől függetlenül a mostani fiatalokat, 18-20 éveseket teljesen más közeg veszi körül, mint mondjuk amikor én voltam annyi, vagy 16 éves például. Ez a fejlődés szinte visszafoghatatlan. Csak az a gond, hogy amíg nem érezzük meg a probléma súlyosságát, addig ez változni nem is fog.
4: Tehát kicsit az lenne a megoldás, hogy tekintsünk arra a környezetbe, amiben vagyunk, és azt észszerűen használjuk?
3: Ez lenne az egyik fontos, vagy ez egyik jó megoldás, de még egyszer mondom, nagyon nehezen tudjuk észszerűen használni. Én magamon észreveszem, pedig rengeteg tényt tudok ezzel kapcsolatban, mert ugye tanítom is, beszélünk róla, tehát benne vagyok én magam. És mégis nagyon nehéz megvonni magamtól azokat a megszokott dolgokat, vagy mint például ilyen közlekedés, jár biciklivel. Hát ha van kocsim, dehogy járok biciklivel, tehát na, mondjuk értitek. Na most el kell menni a boltba, az egy másik szituáció, de most ha be kellett jöjjek hozzátok, akkor nem biztos, hogy biciklivel érkeztem volna, pedig a CO lábnyomot csökkenthettem volna én is vele. Csak ilyen apróságok, vagy bármi, ha nekem is szimpatikus egy külföldön, nem tudom, létrehozott termék, vagy ruha, vagy bármi, én is meg fogom venni, pedig lehet, hogy azzal is. Mert úgy érezzük, csepp a tengerben nem fog számítani, de számítani.
4: Sőt, hát elhozzák neked haza.
3: Hát, ha meg el is hozzák haza, igen, az meg a másik, postaszolgálat, futárszolgálat, tehát mind-mind a kényelmünket szolgáló dolgok, mind azt eredményezik, hogy egyre inkább kitolódik ez a bizonyos túlfogyasztás, és egyre inkább szűkül a túlfogyasztás a nap, és egyre kevesebb nap marad az, amit szán nekünk az erőforrás sok megújuló képessége.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgethetünk erről a témáról. Hát ne felejtsük el, hogy most már hitelből élünk ebből a szempontból, úgyhogy minden nap tényleg a gyerekeink, unokáink, dédunokáinknak a jussából van lecsípve. Hát ezen el kell gondolkozni. Köszönöm szépen, hogy voltál velünk.
3: Köszönöm szépen én is a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gergely Líviával, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszék oktatójával beszélgettünk.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесі. Уяна загавідій.
12: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
13: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
14: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
15: Місто Берегове,
14: село Велика Добронь,
15: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
14: місто Виноградів,
15: селище Вишково.
14: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
15: до 22 серпня.
14: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
15: 050-782-65-73.
14: 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу hallottam.

0: уже не бігаю. 11:58-59 perc van, hölgyeim és a fájom búcsú pillanatához érkeztünk el a különkedés hétfődésének a záró akkordja.
1: És a záró akkordot egy záró gondolattal is fogjuk majd zárni, mert hogy van majd születésnaposunk, 1863-ban, 163 évvel ezelőtt a mai napon született meg Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője, és tőle hoztam egy gondolatot. Aki engem kedvtelenít, egy nagy jótól foszt meg. A kedvemtől. S fordítva, aki jó kedvet ad, jó tevőm.
0: A kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom. 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk ettől a mai naptól, de várunk mindenkit a holnapi viszont hallásra, illetve viszont látásra, az FM 92.1 élőadásában 10 és 12 között a keddi adásunkkal tervezünk visszajönni, ha Isten megtart bennünket. Búcsúzzak a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
1: És Birta Zoltán.
0: Sziasztok, sziasztok, valamar, százszor!

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: A Szatmár-Beregi térségben járunk, egy igazi romantikus időutazásban lehet részünk Nagyaron.

0: A zenélő kert, a pálmaház és a kastély hangulata igazi különlegességet kínál minden korosztály számára. A kastély története azonban nem csak a szépségről szól, a Lubi család a térség kulturális életében is fontos szerepet töltött be. Ma a Lubi kastély egy olyan hely, ahol a történelem, a természet és a kikapcsolódás találkozik. Egy séta a rózsák között nem csak látványos élmény, hanem egy kis megálló a rohanó hétköznapokban.
1: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: A Szatmár-Beregi térségben járunk, egy igazi romantikus időutazásban lehet részünk Nagyaron, ahol a Lubi kastély várja látogatókat. A klasszicista stílusú kastélyt Lubi Géza építette 1879-ben, és eredetileg családi otthonként szolgált. A kastély igazi különlegességét azonban nem csak az épület adja, hanem a hozzátartozó gyönyörű rózsakert is. Lubi Géza ugyanis szenvedélyes rózsakedvelő volt, és olyan különleges rózsaligetet hozott létre, amely korának egyik egyedül álló kertje lett Magyarországon. Nem véletlen, hogy ma sokan egyszerűen csak a rózsák kastélyaként emlegetik. A felújított épület mellett ma ismét látogatható az egykori rózárium, ahol több ezer rózsatő és különleges fajták várják a vendégeket. A zenélő kert, a pálmaház és a kastély hangulata igazi különlegességet kínál minden korosztály számára. A kastély története azonban nem csak a szépségről szól, a Lubi család a térség kulturális életében is fontos szerepet töltött be. Ma a Lubi kastély egy olyan hely, ahol a történelem, a természet és a kikapcsolódás találkozik. Egy séta a rózsák között nem csak látványos élmény, hanem egy kis megálló a rohanó hétköznapokban.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéletes.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-ra.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: szív.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

órája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

mint húrja, s felejtileg ott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

0: Mika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, mendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd. – Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. – Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, és abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagy búsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
1: Adj Isten, acsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
1: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom?
1: Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
1: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
1: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon. Felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el! Hiszen ez az ő felesége.
1: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
0: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teket óriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Ki sütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester.
1: A sütő inas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme, a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy békasavóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem bele. Itt a vége, fuss el vég.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: teszek, neked na titkod nem leszek.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.